0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

DJs.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk! A legjobbak a legjobb helyen!
2: I'm David Guetta!
1: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás Hotel Aero. Ott a helyed.

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: Hi, I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

pult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hello, hello, sziasztok! Kellemes vasárnap délutánt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. 2026. 7.26-át írjuk. Gyönyörű szép vasárnapra évet tettünk. Remélem már mindenki hozzá készülődött az a bizonyos fűzéshez. Vagy éppen valakinek rövid volt az éjszakája, úgy mint nekem, és lassan kezdünk feléberezni majd. Hát a kettős hallgató, így két hete nem voltam adásban. Nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznom. De most újra itt vagyok, is belecsapunk a lecsó. Nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznom.

Alapunk változatlan Dupla Szuper DJ Rádió.hu, ezek vagyunk mi, amikeket ébresztünk nektek. Nap 24 órájában csak nektek zenélünk. Arany Viber számunk pedig 2036 70 45 95 9, lehet bombázni. Amiket ezt Szatmári Zoltán Dímer mondaná, nem hagyjátok uratkozni a műsorvezetőt. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást, melóban lévőknek kitartást, jó főzés persze! Most megrobogunk tovább. Hírozzád a Fiesta, Viva España! Akkor csapjunk bele gyerekek!

és akkor nézzük ki is volt leggyorsan majd velünkön. Éberezik leghamarabb, itt van velünk kedves Futya Lajos. Hello, Lajoskám, sziasztok, nagy pacsi nektek. Azt írta nekünk, kellemes szép diető DJ Csabi, hadd szóljon. Köszönöm szépen, neked is viszont kívánom. Hát tudjátok, szuper DJ rádió, földön, vízen, levegőben, és még tenger alatt járóban is, oda toljuk neki. Érezd jó magad nagyon-nagyon.

Egy kicsit vigadjunk tovább. Még pedig nem más, mint La Vida, innen Carnevale. Taylor Cruz előadásában fogjátok hallani. Hogy minden is finom legyen, tudjátok.

És itt van velünk kedves Kaszab Timi. Szia, szia Timikém, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia drága Csabi, üdvözlök minden kedves Super DJ Rádió hallgatót. Köszönjük szépen neked. Szerintem ők is téged. Semmi nem minden oksa veled.

és itt van velünk kedves vízes Gyuszi is. Szia, szia Gyuszikám, jó reggelt nektek is. Sziasztok, szép napot mindenkinek. Üt Csabi, madaras jelen, víz legyen veletek. Kell is, mert a jövő héten jön a kánikula. Így van, kedves Gyuszikám, hát jövő héten megint nagyon-nagyon meleget mondanak gyerekek. Azt hitte nekem jó, hogy jöttél, csapjunk a víz közé. Köszönöm szépen, Gyuszi. Egy jövő héten gyerekek lehet megint készülni erre a nagy melegre. Hát valahogy majd kibírjuk, ugye? Érezd jól magad, Gyuszikám, te is nagyon-nagyon!

és ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves is a István és a család. Hello, hello, sziasztok Istikém! Azt hitte nekünk csodás vasárnapi napot kívánom neked, kedves DJ Csabi Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család már vár téged, szuper, hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek, köszönjük szépen, kedves Istikém! Mi is nektek legyen csodás napotok, csodás vasárnap! Ott is legyen finom az ebéd! És persze egy nagy pacsi nektek!

még erre a zenére, hogy azt is énekeltük annak idején, hogy jaj de ciki, hogy mi is, az már ki tudja. Itt van velünk kedves Drót Judit is. Szia, szia Juditkám, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Hello szuperek, szia Csabi, örülök, hogy újra itt vagy velünk. Szeretnék küldeni egy pörgős számot Pére a fiúknak, kitartás az elektromos kapu szerelésben, köszönöm szépen. Köszönjük szépen kedves Judit. Akkor szól nekik a következő jó kis elektromos kapu szereléshez. Én is tavasszal csináltam a miénket. A legjobb a vezetékelés. Kitartást nekik is, érezzétek jó magatokat. Nagyon-nagyon köszönjük, itt vagytok.

2, pedig már nem más, Indra Fejkera. Featuring Purple Disco Machine, Kungs. Jaj, de jó kis ébresztőzen ez. Billegek itt jobbra-balra, gyerekek. Remélem ti is az ebédfődés közben. És persze, akik utaznak, úton vannak, vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak, épségben, egészségben. Figyelj, szuper! Adjunk neki!

Remélem mindenki vigyáz a konyhai ragadozóra. El ne ragadjon valamit. Tudjátok mi az? Kenyérhéja. És persze tudjátok, a jó főzés ez úgy. Az is illik, hogyha egy kicsit töltögetünk a pohárba valami finom ital. Hát persze mindenki kénye kedve szerint, ugye? És tegnap bográcsoztam egy jó kis gulyásra, vagy gyerekek, jaj, de fincsi lett.

pedig nem más, itt a Sand Lovers, és az a bizonyos Abracadabra, hiszen ők is énekelték ezt a zenét. Aki egy kicsit hozzányúlt, az AKA 2011-es remixét hallhatjátok itt a Super DJ Rádión.

0: Story continues.
1: És ismételten Vibe jözelt, itt van velünk kedves Reisinger Misi. Szia, szia Misikém, üdvözöllek titeket is. Szia DJ Csabi, hajrá, húzd bele, téged várt már a vasárnapi gyülekezet. Köszönöm szépen, kedves Misikém. Üdvözöl barátod Misi, köszönöm szépen nektek. Hát itt vagyok, gyerekek. És bizony megtoljuk, mint a lopott biciklit, tudjátok, úgy, ahogy szoktuk. Őrülten. Abracadabra. És hát ugye nem kell mondanom nektek, hogy hát bizony-bizony nagyon hiányzott az Adi.

itt van velünk kedves Mazsi is. Szia, szia Mazsikám, üdvözöllek titeket is szeretettel. Szép napot is, jó adást kívánok neked, kedves Csabi. Köszönöm szépen, kaptam egy táncoló cicát is. Nagyon cuki, kedves Mazsikám, érezd jó magad, nagyon-nagyon, bármit csinálsz, bárhol legyél. Figyelj, megyünk tovább egy vérfesdítő zenével. DJ Antonio. És featuring Matt Mark közösen. Wop like his DJ.

remélem, kedves hallgatók, hogy ennek a zenéke mindenkinek jobban megy, minden is. Itt van velünk kedves Mimi, hát hello, hello Mimikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket, szia Csavi. Jöhettek a mindig szuper zenék, hogy Petinek jobban menjen a főzés. Oho, akkor nagy munkával van Peti. Mondok néhány képet tegnapi esti beszázásról, puszi mindenkinek, kellemes vasárnapot kívánok. Köszönöm szépen, hát meg is kaptam a képeket. Gyönyörű, szép halak, gratulálok hozzá. Ez a víz pedig finom-finom legyen, érezzétek jól magatokat. Van gyerekek, gyűlik a banda, úgy látom. Így kell ezt. Szerint ti vagytok a királyok.

Kedves hallgatók, a következő zene, hát egy kicsit visszaugrunk az időgépet, tudjátok a DeLorean-nel, bekapcsoljuk azt a bizonyos fuxus kondenzátort, bepattanunk Dokihoz, nem McFlyhoz, ugye? És elindítjuk az időgépet, a 90-es években egy kicsit átevezünk. Egy nagy kedvenc csapatom, őket úgy hívják Magic FA-re. És egy nagy zenéjük, ami szerintem egészen keveset lehet hallani a Super DJ rádióban. A címe pedig nem lesz más, mint Energy of Light, hát sok energiát kívánok mindenkinek!

ismételten Vibe-ön üzenet, itt van valunk kedves Rumi György, hello, hello, Gyurikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket, üdv Csabe, Szarvas jelen, sajnos itthonról hallgatjuk csak, nem jött össze a jakabszállás. Hát nagyon sajnálom, kedves Gyurikám, talán a jövőre össze fog jönni, én is abban reménykedek. És persze kitartást kívánok a kollégáknak, akik éppen hazafelé tartanak jakabszállásról. És persze minden kedves hallgatónak.

És ismételten Vibe-özel, itt van velünk kedves Ichi és Hudi, Szólázról, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia drága Csabi, már nagyon hiányoztál nekünk, köszönöm szépen kedves Ichikém, ti is nekem. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, szeretném kérni a szerelem vonatot és küldeném kis férjecskémnek az első házassági évfordulónkra, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Neked pedig nagy öre is, puszcsika, köszönöm szépen, gratulálok nektek a házasság évfordulóhoz, milyen méltóképpen megünnepeltétek, zenét pedig megnézem, mire

kedves drótulitól kaptam egy megtisztelő üzenetet. Azt hitte nekünk túlról megszavazva, rengeteg piros szívvel. Köszönöm szépen, kedves Judit! Majd kialakult tőle az adás során. Nekem is még egy kicsit fel kell ébrednem. Vele se kukkantottam még az adás terve.

akkor gyerekek, pattanjunk fel arra a szerelem vonatra, hiszen mindig szerelmesek vagyunk még. Demi Ferenc szerelem vonat, Stark Marnie, Metro Style MX-ébe hallhatjátok.

Na figyelj, ki tudja a szöveget? Na gyerünk mindenki! Nincs kiszállás, ugye?

és ismételten Vibe üzenet, kedves Vizes Gyuszi azt hírja nekünk, Csabi kell csinálni vízivó versenyt. Ez az évben, kedves Gyuszikám. Ami előttünk is van itt egy kis kék kút. Csinálunk itt egy kis vízivó versenyt.

0: Tovább Tisihajú barátunkkal és a két vörös démonnal, akik azt éneklik nekünk, hogy nyár van, azaz az UFO-val.
1: A lemezeket maximális fordulattal DJ Csabi pörgeti.

És itt van velünk kedves Tang Ricsi is. Hello, hello, Ricsikém. Sziasztok, üdvözöllek titeket is. Pére, nagy pacsi nektek. Már jó kezdődik a vasárnap. Szia, Csabi Pér jelen van. Köszönöm szépen, kedves Ricsikém.

ismételten Vibe jözet, itt van velünk kedves Gábor nagytárcsáról. Szia, szia Gabikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, mi most tartunk haza Jakab szállásról nagytárcsára. Szuper volt, minden hiányoztál. Kívánunk mindenkinek szerencsés hazatérés, jó pihenést, üdv Gábor, Gabikám, nagyon szépen köszönöm. Remélem a jövőre találkozunk, és vigyázzatok magatokra az úton. Örülök, hogy jó éreztétek magatokat, szerintem a kollégák mindent megtettek ennek érdekében. Én is hallgattam, amikor tudtam. Fantasztikus buli volt.

bizony-bizonyára kábítjuk, ugye? Mit képzel magáról az a cápa? Neki mindent lehet? Csinálunk bele jó kis cápa uszonylevest. Itt van velünk kedves Kovács és Szatmárika is, válj velünkön. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, hiányoztatok hétvégén. Remélem jövőre találkozunk, millió puszi nektek, Erika és Tipcsi, köszönöm szépen. Én is remélem, kedves Erika és Tipcsi. Vigyázzatok magatokra. Kedves Kozop Timi pedig azt írta nekünk, szeretnék kérni egy béka királyt a kerozintól, és még azt is írta, nagyon álmos hangod van Csabikám, túlról jöhet 14 óráig, hát sajnos Timikem, nem tudok már ma maradni veletek, beszélni meg nem tudok. Ugyan is 12 órától érkezik hozzátok Boriszka. De köszönöm szépen.

És hát, hogy az előző kérdésedre válaszoljak, hogy álmos a hangom, nekem is egy kicsit rövid volt az éjszaka. Tegnap a fiam szülinapját ünnepeltük itthon. És veletek együtt ébredezek én is.

És ismétel megtisztelő üzenet kedves Isa Istvántól. Azt írta, mi is egyetértünk, de nagyon is, hogy a buli tovább tartson. Mert a jóból sosem elég, ugye, kedves DJ Csabi? Hát így van, kedves Istikém. Hát a jóhoz nagyon gyorsan hozzászokik az ember, ugye? Aztán, hogy persze valamikor csalódik. Nagyon remélem benne nem csalódtok, meg a Super DJ Rádióban. Kedves Gigi's, az megköszönte a zenét, és a túlórát megszavazva. Mint az elébb is mondottam, kedves Gigi, hanem ez túlóra 12-től érkezik hozzátok Boriszka. Ígérem nektek, hogy jövő héten valamikor megpróbálok majd beugrani hozzátok, úgyhogy kedves Bozóki László is rám írt, hogy nem tud vasárnap hallgatni, akkor lesz beugró műsor. Ráharadunk a kérdésre, köszönöm szépen.

És itt van valami kedvesem is, Ani. Hello, hello, szívem. Azt hitte nekem, sziasztok, szuperek, szia szívem, mindenkinek szép vasárnapot kívánok. Nálunk már a károk felmét, romok elhárítva. Legnagyobb buli után mindenki túlélte. Bollon nyarat, puszi elé is, köszönöm szívem. The weekend is now. Megyünk tovább olyan DJ-vel, és on weekend, az a szuper hétvégét mindenkinek. Do you wanna dance? Fennmaradó részére. And so... Egy kis 2026-os zene, musica. És persze remélem, senki nem felejtett el felvenni a hangerőt.

is ismételten Viber üzenet, itt van velünk a mi kis regényes Encsikénk. Hát szia Encsike, jó reggelt neked is, azt hitte nekem, jó reggelt kívánok, megjöttem. Szia kedves Csabi, sziasztok szuperek, Encsike jeléti, pipa, picit lemaradtam, bocsika. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked és minden kedves SGL hallgatónak. Valamint kellemezzen a hallgatás, neked jó adást kívánok, a kisfiadat pedig Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, utólag is. Boldog szülcsi napcsit neki, pusztjuk-e Encsike, akkor pörögjünk fel. Köszönjük szépen, kedves Encsike, jó kívánságaidat, és hasonló jókat kívánok neked, és érezd jó magad nagyon-nagyon.

0: Kedves hallgató, nekem már kávé se kell. És hát remélem, hogy főnek fődögélnek, hogy éppen bográcsoztok, hogy így lesztek. Finom-finom lesz mindenhol minden is. Melóban lévőknek tovább is kitartást kívánok. Egészen délig, Zenék Alvakát DJ Csabival, itt a Super DJ Rádióval.
1: Melóban is melletted. www.superdjradio.hu. Yeah, yeah, yeah.

következőben, kedves hallgató, megyünk tovább egy fantasztikus klasszikus zenével, ami 1994-ben remixeltek át Amsterdamban, és egy akkora csapat fog hozzánk jönni. Leesik rólam a gatya. Valamilyen meleg lesz már itt lassan. Ők pedig nem lesznek más, mint az Entrance és a Set You Free, egy nagy csapat.

Ők voltak Entrance és a Set You Free egy Amsterdam Mixben 1994-ből. Egy kicsit előugrunk az időben. Én egy újabb remix. Méghozzá nem másról, mint egy hatalmas embertől. Úgy hívják, hogy Mike Murray és a Love Spy. A mixet pedig készítette Steve Downe.

és ismételten Viber üzenet. Itt van velünk kedves Stefán Skóciából. Hello, hello, Stefán, üdvözöllek titeket is. Csubi Csabi, jó újra hallani. Üdv minden szuper hallgatónak speciálban. Vajkócot esetleg a Nosztrák Kulpa Impériótól mehetne. Megnézem, kedves Stefán, érezzétek jó magatok, és nagyon örülök, hogy itt vagy, egy nagy pacsi nektek. Vigyázzatok magatokra ti is ott kint messze földön.

0: szerintem nem is lett olyan rossz ez a remix, de én eredetivel jobban szeretem, megmondom nektek őszintén.
1: Thanks for your power play.
0: Megyünk tovább, Lafayette és a Power FM Emotions Dance Mixben.

Kedves hallgatókat, azt vettem észre, hogy kicsit melegszik az idő. Egy gyönyörű szép időnk van, remélem mindenki kihasználja a bár lustálkodással, vagy kirándulással, vagy főzéssel persze.

itt van velünk kedves Mónika is Viberünkön, amelynek száma 2076 70 45 95 995. Hello, hello Mónika, sziasztok! Szia Csabi, öröm és boldogság, hogy újra velünk vagy. Ó, nagyon szépen köszönöm, megtisztelő vagy. Vajkósz jelen ő minden hallgatónak, de főleg a Vajkóci Magnak, Denének, Tibinek, Öcsinek, Nikának, Stefánnak, Skóciába, és természetesen is a kis családomnak. Köszönöm szépen, kedves Mónika, hogy itt vagytok velünk. Remélem, ti is jókat főztök. És hát hamarosan ékedik kedves Stefán kérése, amely nem lesz más, így egy régi jó kis klasszikus Eurodance felvétel, Imperiós, a Nostra Culpa. Egy kicsit felpörgünk 160 BPM-en, gyerekek. Nostra Culpa. Egy kicsit felpörgünk 160 BPM-en, gyerekek.

ismét álltam vibe-el, kedves Mozsi. Lendületlenül küldi nekem a táncoló képeket. Köszönöm szépen, kedves Mozsikám, hogy milyen te is úgy táncolsz. The baby cápa. Ez nagyon nagy.

És itt van velünk kollégánk, kedves Lyman. Hello, hello. Üdvözöllek titeket is. Azt kérdezi tőlem, ez melyik verzió? Ritka jó. A kedves Lyman. Ez csak simán Impérius, a Nostra Culpa. Megnézem majd neked. Vigyázzatok magatokat is az úton.

Kedves Mozsi pedig azt írja, én a lusta vagyok, ne így lusta, kedves Mozsi! Következő zenével, meg kedves hallgató, megnézzük, mi lesz 2000 után, hát már tudjuk, de nem baj.

és ismételten Vibe üzelt kedves Mátyás üzenete. Szevasz barátom, szeretnék kérni egy számot a Metallicától. A vajkóci barátoknak, meg drága páromnak, Moncsinak köszönöm szépen. Kedves Mátyás, sajnos ezen nekem nincsen meg. Ígérem, legközelebb beszerzem. És majd ígérem, nézzük valami rokkosabb zenét is, így a műsor vége felé majd. Hatalmas pacsi nektek. És hamarosan jön egy elfeledett kérés. Na tudjátok, én is öregszek. Kedves Kaszottimi szeretett volna kérni egy zenét. Jó, egy fél órával előtte. Ő pedig nem lesz más, mint a Kerozin és a Béka király. Kedves Timi szeretne pörögni. Jó, kedves Timi, lehet ám a edényeken dobolni is fakanállal.

0: hát meg tudtuk mi vár ránk 2000 után a Cosmix-szal. Akik már 31 éve velünk vannak és tolják nekünk a slágereket, amire még jó sokáig ezt fogják tenni.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

És ismételten Viber üzenet, itt van velünk Viberünkön, és Benák Álpári DJ Csaba. Hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Hali DJ Csabi, sziasztok, szuperek. Kellemes vasárnapot kívánunk. Szokás szerint sütünk. Heck, steak burgonyával. Hát jó étvágyat kívánok hozzá, kedves Árpikám, hogyha elkészül. És egy hatalmas pacsi, finom-finom legyen. Miténk megyünk tovább a jégemberrel. Music for money. Egy kicsit visszaveszem a BPM-eket, le tudjatok ülni, inni, vagy enni. Ulan pedig érkezik még egy ISMC zene. Kedves Huli barátomnak, Szóládra. Kerítésjavítás közben.

Bizony, bizony, kedves hallgatók, ugye ICMC is jó pár slágert elénekelt. Nagyon-nagyon szeretem a zenét, muzsikáit. Nagyon szeretem játszani is őket különféle bulikba, házi bulikba, diszkóba. És ismételten Viber kedves Encsike pedig azt írja nekünk, szia drága Csabi. Így Csabi, köszönjük a szuper zenéket és Kaszab Timinek a Béka királyt. Imádom én is, jó főzés csajok. Timi, Mazsi, Anika és aki még itt hölgye. Hölgy Ledzik úgy írta. Csabi, esetlegesen a kövi zenét kérhetném és küldhetném a kedves ügyes háziasszonyoknak. Köszcsike, pusztjike, Encsike esetleg. Valami DJ Ilám is befigyelhet. Köszönöm szépen, kedves Encsike. Mazsinak pedig sok-sok puszit küld. Úgy látom, mostanában elég népszerű az a DJ Ilám. Megnézem, kedves Encsike.

Kedves Mozsi pedig azt hitte nekünk Viberünkön, de aranyos Encsike, én is puszilom őt. Kedves Mozsikám, ilyenek ezek a Super DJ rádióhallgatók, tudod, gondolnak egymásra, mint egy nagy család, ugye?

Alig már, igen, Berenice MC és Taking Up The Way, egyik ásőim Club X-ben. Oda Hudinak szóládra, mindenkedve szuper DJ rádió hallgatónak. Bárhol is legyetek, bármit is csináltok, érezzétek tovább és szuperül magatokat. 12 órától érkezik hozzátok Boriska.

Ugye, hát persze ne feledkezzünk meg Alexiáról is, gyönyörű olasz énekesnőről, annyira szeretem, olyan jó hangja volt. Én úgy hívtam annak, ilyen nagyasszonyunk. Bizony sok mindenkivel énekelt ő is, aztán persze szóló karrierbe kezdett. Gyönyörű imádás hangja van neki. Itt van velünk kedves Bandesz is, Csordásról. Hello, hello, Bandesz kám, sziasztok! Szia Csabi, Bandesz heggesztő is itt van veletek Csordásról. Üdv mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta. Hát azt nagyon jól mondtad, kedves Bandesz kám. Aki kibarad, az lemarad. Hiszen mit nekünk FM? Mikor itt van nekünk a Super, a neten.

Speak, persze úgy is mondhatnám, Super DJ Rádió, ha jót akarsz magadnak. Kedves Benál Kálpál pedig azt írta nekünk, az előbb kiment a fejemből, egy Afrika bombatánc szeretnénk. Megnézem, kedves Árpikám, szeretnétek érezni a rezgést? És akkor megyünk tovább. Ami mostanában a műsorból soha nem maradt ki, DJ Ilham és az a bizonyos Big Boom. Hogy minden is finom legyen,

Gyerekek, nagyon bumbolunk ebből a DJ Iránmal. Itt van velünk kedves Csoki Zsolti, hello, hello Zsoltikám, sziasztok! Szia Csobi, sziasztok, szuperek felső tárkány jelen, köszönjük szépen! Nagy pacsi felső tárkánynak és Zsoltiéknak! Igen, te is felvetted a hangerőt! Ez a következő szám, a gyerekek, vegyétek fel! Kicsit megint megtekerem majd a BPM-eket őrületesen 173-ra. És jön egy kis happy hardcore blokk. Ha már így benne vagyunk.

0: Jön egy zene. Mit tanul annak idején nagyon sokat tekeltem a Ray Fortikon. Mindig ezzel nyitottam, de figyelj!
1: We will rave you. Vámonos! We will

0: Kedves Encsike nagyon szívesen megköszönte a zenét.
1: Reverse del Universo.
0: Kedves Hudi is megköszönte nagyon szívesen. Kaptam egy képet is. De jól nézel ki. Úgy látom, hogy sincs hideg. Közben álltok, és kaptunk egy képet. Egy kis frissítő látható, kedves egészségetek, várj, bikám. Ó, meg van terítve.

És itt van velünk kedves Vendel Zsolt is Viberünkön. Szia Zsoltikám, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekünk, sziasztok, kellemes napot mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont kívánjunk neked is. Köszi, hogy itt vagy velünk, nagy facsi. És akkor kedves hallgatók, ha már erősebb BPM-ek, akkor hát a scootert nehogy kihagyjuk már, ugye?

0: Jelen akkor tejfölös vagyok barátunk, így fi Vexel művész nevén. És te United Vibe.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Így van bizony. Jaj, de jó, jaj, de finom. Gyere, szuper, toljuk be, mint a lopott biciklit! Kettes vizes gyuszéknál pedig... Azt hitte, nekem szilva szedés van. Nem lekvár. Csak folyékony lekvár, úgy így gyuszikám. Jó kis nedű. Úgy szoktam hívni, hogy nektarin termőfa. Egészségetekre finom legyen.

Fejjel egy picit lelassítunk. Na, még egy kicsit. Nostalgia isn't what it used to be.

kedves hallgató, mindenhol döng ez a ház. És persze ugye azért óvatosan, mennyezet meg ne reperezzen. A következővel szerintem a kerítés is meg fog reperezni. Emélyem a lábas nem, mert akkor kifolyik a leves.

0: You know what I mean?
1: Man, már fáj cool. DJ Lazsáj, Scooter Ködösel, Super Hands Up. Hát ez a rádió, úgy, ahogy ti is. Super!

És ismételtem Vibe üzenet, kedves hallgatók! Kedves Mozsi pedig azt hitte nekünk, tegnap elmentünk nővéremmel Scootert hallgatni Debrecenben a kampuszra, amit nagyon hiányoltam, a zene, az a Fire volt, ami kimaradt a koncertjéből. Hát ez, kedves Mozsi, el sem tudom hinni, felháborító. Sobán kedves Mozsi emlegeti itt Fire-t. Hát mit szólnátok hozzá, hogyha most nem kettő Scooter lenne, hanem három? Bepótoljuk azt a két vasárnapot Scooterrel. Akkor szerintem legyen még egy, senki nem bánja. Adtam kettő képet is, két videót. Köszönöm szépen, kedves Mozsikám. Akkor teljesüljön a kívánságod.

Kedves vízes YouTube pedig azt kérdezi tőlem, melyiket szereted jobban, a lekvárt vagy a pállatot? Mindig a másodikat. Én meg kedves Juszi mind a kettőt képzeld el. Na figyelj, szuper! Scooter és Dons közöse!

Kedves Mozsi pedig azt írta nekem, köszönöm szépen, kedves tőled. Én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon szívesen. Ez nem tesz semmit.

Ismételten Vibe üzenet, kedves vizes Gyuszitól szeretek én egy zenet. Sajnos Gyuszikám, nekem ez a zene nincsen meg, de ígérem, hogy legközelebb beszerzem. Elnézésedet kérem szépen, hát tudjátok, sajnos nekem sincs meg minden zene.

De majd menjen helyette neked a következő. Remélem tetszik is majd. És ismételten 141 BPM-nél felugrunk 162-re. Érkezni fog hozzánk egy csapat, amit 90-es években nagyon szerettünk, legalábbis én igen, és szerintem ti is. Ők nem lesznek más, mint a Music Instructor. És a bizonyos dance, de ezúttal egy olyan mixben, ami általam nagyon-nagyon szeretett zene, Fat Bass mixben.

Remélem, kedves hallgatók, hogy ezektől a zenéktől majd jövő héten majd új erővel feltöltődve mentek majd melózni, úgy, mint hogy én is teszem. Hétfőkedden egyből 12 órás műszakkal indítok,

ilyenkor bizony én is feltöltődök veletek együtt. Kedves Iső István pedig azt írta nekünk, egy hatalmas szíve mindjárt kiesik ide a képernyőre. Köszönöm szépen, Music Instructor, így van, kedves Istikém.

kedves Stefán is írja, mekkora nóta ez, Csabesz? Everybody dance, azok mindenki táncolni, ugye? Hát bizony, bizony. Nagy zenék a szuperen. És hát bizony, bizony, el is jött az idő, amikor sajnos bekészítem ide a jobb oldal lejátszóba az utolsó zenét, amivel el is búcsúzok már a tőletek majd. Ígérem, hogy jövő héten valamikor be fogok ugrani hozzátok. Szóval már lassan-lassan is elvégzek az itt teendőimben is. És hát ugye lassan-lassan nálunk is lemegy a szezon, majd kevesebb lesz a meló, több időm lesz. Úgyhogy majd zenélünk 1500-zal. És szerintem majd a kollégák is.

kedves Bandes pedig meg szeretnék érezni tőlem, hogy mivel foglalkozok. Kedves Bandes, robbanás biztos villamos berendezés gépkezelő vagyok egy gyárban. Habosított testeket gyártok.

Megan and Machine Dune és Hand in Hand. És ismételten nagyon-nagyon szeretném szépen megköszönni nektek ezt a kitüntető, megtisztelő 120 perc figyelmét. Végig hallgattatok és itt voltatok velünk a Super DJ Rádión. Még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönöm a Jakab Szállási részvételt is, kollégáknak is. Ilyen fantasztikus hangulatot csináltak. Mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára jövő héten. Melóban, munkában lévőknek kitartást kívánok. És persze ne felejtjétek el, a BPM legyen veletek is, a Super DJ Rádió, DJ Csabi voltam is, még leszek is, remélem. Minden jót mindenkinek. Hát akkor...

0: Verjük fel az alkotókat!
1: Mi emlékeket ébresztünk? Ez a Super DJ Rádió.

Welcome to Space Studio, Mr. Comics.

Na benézett a lózablakon. Sziasztok, mindenkinek kellemesen jó delet kívánok, és Zoltán egy Csabinak köszönjük szépen a műsorletet és a fantasztikus délelőttet. Én pedig csak hazaestem Siófok gyűlőséges városából, úgyhogy most egy kicsikét hozzám egy kis levezető nosztalgiát, remélem velem tartotok. Kotonóca van, nyitom a sort, és persze rengeteg emlékébresztő muzsika van itt arra, hogy lepörgessem őket. Ez így fog történni, jön meg mindjárt a Viberre, leszakad a hátam, de ez nem ide tart. Na mindegy, jó szórakozást mindenkinek, ez itt a Super DJ Rádióban, ne pedig a Polisz Rádióban.

tudom, hogy ki mennyire hisz a konvenciódosságban. A déli ebéd után mindig ugye egy jó kis pohár borz legurítani, nem most ilyen itt a, az ebédet kihagytam, dapot kitöltöttem. Ők is pikavér. Jó szórakozást kívánok!

ahogy látom, hogy a kapszálás a buli jól sikerült, a fényképek tanulság alapján hangulattal nem volt probléma. Remélem, a legközelebb én is mehetek, most már veletek oda.

Ez még hívnak, hogy mit kell a boltból. Fogalmam nincs. Na, aki még dolgozik, annak szól egy kellemes kis 95-ös felvétel, jön a teknő. Emlékeztek? Hogy nem emlékeztek? Ám van egy tanya. Ott is mindig van mit dolgozni. Egyébként teknő Mikinek innen is, Benyó Miki névre hallgat elsősorban, nagyon boldog szülinapot, Miki!

Meghallom is József Orina, nekem, hogy a gyorsfél most már azért befigyel, mert hogy 9-kor reggeliztünk el védes csúszék, hát az jó! Közben itt születésnap van, a Neo Willen, nekem azt szeretnék egy számot küldeni a Smokinak, születésnapjára sátorozó társaság a Balcsin. Hú, ott most nagyon kellemes az idő, láttam. Nem beszélve, hogy nemrég jöttem el onnan. Na egy a lényeg, hogy kedves Smoky, happy birthday to you! Jön egy jó kis felvétel, akkor neked a Balatonra jöjjön. Impériótól a Wings of Love, happy birthday to you!

barátok is ott vannak, és kellemes szétabot felső tárkányban. Aztán itt van velünk írásban, Komásné Szatmári Erika, és szia Boris, remélem jövőre személyesen is megismerhetünk, ma szuper volt a buli, üdv mindenkinek, Erika is Stivki. Keres Erika Stivki, bízom benne én is. És örülök, hogy jól éreztétek magatokat, és örülök, hogy már most is itt vagytok.

és a kedves pékemnek, Pékének is kellemetesen szívdelet kívánok. Encsikének, drágaságnak az összes kedves bulizkozó, a szuperek Encsikének, mint mindig gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked is, mindenkinek. Kellemes hétvégézzel hallgatás, és aki éppen ebédre jóíthat a fincs ebéd, az puccsik Encsike. Nekem jó kis lecsó mond, hogy mikor lesz belőle éppen, nem tudom. De már alig várom, imádom a lecsót. Lecsókolom a rúst a szádról. Lubi Györgyúnak is kellemes szét, abban rossz fél jelen van már a vége a Madonnak helyes, úgyhogy ezzelre csatlakozunk a kajlózókhoz, nem mint eddig nem szólt volna, de most már sörrel a kézben a teraszon, felemőmbe. Üdvözlet, üdvözlet! Hát mondom, jav kedves szarvasról szóló Lubi Györgyúj, a sörötthöz csatlakozok a kis bükabérrel, Egi,

úgy jelensúlynak, és szép napot kívánok! Kedves egészségetekre! Legyen velünk némi alkohol! Előadni on the floor, a Tokyo Ghetto Pussy 90-es évek még mindig

Babusom is mesélte nektek, hogy tudok egyébként nekem lassan kezdje a reklám túladagolásom, mert pedig rengeteg nagyon keveset nézek televíziót, betalának. És a múltkor azt támoltam, és ezt nem vízi, tényleg ezt támoltam. A Robbie Williams-szel álmodtam. Nem a színésszel, az énekes, a Robbie Williams-szel. Esküszöm nektek, nem én találom ki, én álmodtam Robbie Williams-szel. Jött valami koncertre, és valahogy az volt a dolgom, hogy ott a színpadnál én ott segítsem, hogy jöjjön fel a színpadra. És ha jól emlékszem, akkor talán valami Téged nótával kezdett, ugye az énekes egyik énekes előadója volt, és elkezdtem tőle kérdezni, hogy Veráris Félix, ugye a hülye reklámja a Félix macskával. És tök kiakadt, és ilyen bunkó volt a Robbie Williams, és meg akartam verni. És kergettem a színpadon, és nem jött a Félix. És ezt támadtam. Valami kaján módosítanom kell, mert nem lesz ez így, hogy ilyeneket támadom. Innen is Mr. Williams, don't pain. Na, nézd az ég felé akkor. Egyébként tényleg legyen már fel a kezét az, aki álmodott már életében Robbie Williams-szel vagy a Putyinnal. Ezt meséltem nektek, nem hogy egyszer azt álmodtam, hogy a Putyin a szomszédom. Azért vites egyébként, mert nincs egy szomszédom, tehát azért nincs, mert majd ő lesz. És egyébként tényleg, ha nézed a háborúnak a folyását, tényleg basszus, lehet, hogy nem sokára tényleg ő lesz a szomszédom. Na, egyébként nem sőt jobban beszélgettünk, annól még egy pár éve is beszélgettünk, hogy van első Budapest parádél, azt mondta nem igen. Úgyhogy csak az emlékeinkben él, nézd az ég felé, tatabányáknak üzennem.

vannak barátaim, van aki benne van a nyestelen küzdők csoportban? Hogy tetszik? Most tudtam meg, hogy a nyestelen egyik adminisztrátora, az a Diósi Ákos, nagyon jó kis barát, úriember. Ez milyen mondat ez, szóval... Vagy a úristen, vagy többet, vagy kevesebbet kéne inni, szóval... Kedves ismerősöm, majdnem, hogy mondanám, hogy jó barátom, annyit azért nem találkozunk, hogy nagy barátság lenne közöttünk, de ez a távolságú múlik inkább. Az a Diósi Diákos, aki többek között a Billentyűs, a Kispál és a Bor zenekarnak jelenben, illetve hát nagyon sok zenekarban játszik, egy kisegítő billentyűsként, és fantasztikus jazzmusikus, és jó humorérzéke van. Ha szeretjük a nyestelenes csoportot,

leginkább a szóvicek tetszenek, ugye, hogy nyeste van kiki nyugalomban. Ugye, instant nyestet a nyestlé. Na, de Bandesnak pedig nagyon szép napot kívánunk, a Heges Vélen Csorvásról, jó barizka, szia! Legyen neked is egyenes jó adásod. Örülök, hogy nem vagyok neki, hogy célból az üzenet. De van itt egy kérés kívánság, na, hogy elfogjon a bor örök életre. Ezt a Majtikáiknak játszunk egy fétes Svájcban. Nagy igazságot fog boncolni a dal. Isten is egy lemezlovas. Vajon milyen zenére? Vajon milyen lemezért tud használni?

Ez miért túl szobor az én templomom? Olvasgatja nagyon sokat Hambos Bélát, de rengeteg egyébként ilyen nagyon jó kis szöveg van a testemplomától a Bori filozófiájáig. Hogy az mondjuk egyébként, hogy a nagyon-nagyon nagy költők mindannyian írtak az alkoholról egy kis szösszenetet. Adjendre például nem a borról írt, hanem ugye volt az a két sorosa, tetten élhető. Ha már minden elhagyott, így áll egy kis konyakot írt Adjendre.

nem akarok itt nagyon irodalmárkodni nektek, nem azért vagyunk itt, de sajnos nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretni valóm Hamvas Bélának a bor filozófiája. Hadd idézek tőle egy picit, engedjetek már meg egy picit. Végül is ketten maradtak Isten és a bor. Elhatároztam, hogy imakönyvet írok az ateisták számára, korunk ínségével szenvedők iránt részvétet éreztem, és ezen módon kívánok rajtok segíteni, írt a Hamvas Béla egyébként. Tudom, hogy ezt a szót Isten ki se szabad ejtenem, mindenféle más neveken kell róla beszélni, mint amilyen például a csók, vagy mámor, vagy fülcsonka. A legfőbb névnek a bort választottam, ezért lett a könyv címe a bor filozófiája, és ezért Isten, ezért írtam fel eligéül, végül is ketten maradtak Isten és a bor. És annyira zseniális, annyira elmond mindent, nem srácok? Tehát, hogy... Persze most ebben tovább lehet menni, hogy csak katolikus vallásban szerepel, hogy a bor, mint olyan. Belegondoltok a görög filozófiával Dionysos. És ki sorolhatnám. Hermész akár. A bor az velünk él. Még egy dolgot hadd meséljek el a magyarországi borokról, ezt talán kevesen tudjátok. Kicsit lehet, hogy fájó lesz, amit mondani fogok, de a magyarországi bor misztifikáció az egy kicsit olyan túl hype-olt dolog, ugyanis az van, hogy úgy került ide a bor, hogy ezek a bizonyos római katonák, amikor jöttek ide hódítani, provinciát csinálni Pannoniából, akkor tulajdonképpen itt a víz igen mérgezett volt, nagyon sok volt az arzén tartalma a vizeknek, ezért aztán muszáj volt valamit kitalálni, hogy tudjanak inni, szőlőt kezdtek itt termeszteni, és rájöttek arra, hogy egy kicsit túlérlelt a szőlő must utáni fokozatban, valahogy bátrabbak a katonák, és valahogy jobban megy a harc, és annyira nagyon megteszett, hogy egy nagyon jó táptalja volt ez a déli fekvésű lankás tájak, mint mondjuk ugye a Tokaj, hogy a katonák nagyon-nagyon megszerették az itt termesztett borokat, és ezeket a borokat aztán annyira szíve megszívlelték, hogy tulajdonképpen a Zsoldban, amikor egy-egy ilyen csatát megnyertek a rómaiak, akkor kérem szépen a Zsoldot itt termő földön is kiadták, és aztán itt telepedtek le a római katonák is nagyon sok ideig, illetve aztán a bortermesztés is, illetve magát a szőlőtermesztés is itt kezdték el tökélyre kialakítani. Ezért aztán a borunk nem annyira nagyon nemes, mint a francia akár, viszont vannak olyan finom ízletes boraink, mint akár az olasz borok, és innen van a mi bort kultúránk, kérem szépen. Na meg persze, Hamvas Bélától. Menjünk az okosodásról. Groove Cavalry a folytatásban, és visszakörgetjük a ritmikát, jön a Funky Beat.

Kolos Imadónak, és kellene szívedet kívánok, és hogy ne ihatnál egy koltyot, kettőt. Mindenkinek megengedem, kivételesen. Vasárnap délben lehet egy finomat inni. Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat.

még egy kicsit a borról, de szélnek, hogy így... Menjen minden a jó a bor, ugye még a megbocsátás egy Petőfi, hogy is ír erről, hogy borozgattunk, kapámmal livott a jó öreg. Kedvem érez egyszer az Isten áldja meg, hogy egyébként rosszban voltak az öreg Petrovicsal. Volt olyan például, annyira megbántotta a kis Sanyit az öreg, hogy két napig a Sanyi nem szólalt meg. Gyerekről beszélünk. És látod, még a bor, még mindig egy kicsit. A békülésed is vadó.

Kicsit a Privil most mondaná, hogy ezek a zenék igazi körhintes kutyikák, úgyhogy az ő emléken is szólna kicsit a dolog. Hogy is szoktam mondani, várjál, indul az olasz Dodge-em 1-2-t vihet.

házi úr ide nekem, szerintem is kedve hallgatóknak, mi is most érkeztünk az Alkalmas Szállás a Budapestre. Szeretném megköszönni elsősorban a szervezőknek és a résztvevő embereknek. Nagyon jó ezt a munkat, és igazán jó embereket is vettük meg újra. Hát kérem szépen, köszönjük szépen a kedves szavakat, én majd tolmácsolom nektek az jó poét, és örülök, hogy jól éreztétek magatokat. Jövőre biztosan lesz folytatás, és talán már akkor itt fognak tartani.

egyébként, hogy ha már Istent így emlegettük, mert behoztuk itt a műsorba, hogy hallottak egy valami katolikus foci, hogy a templomba szerveznek a futballcsapatokat, tök jó dolog egyébként. És vele gondoltam abban tényleg, hogy ez milyen a szurkoló kórus, nem? Hogy átkozd el, vagy kárhozz el. Ott, hogyha káromkodnak, akkor nem csak 10 mi atyánkot kell mondani, hanem 60 fekvő támaszt, nem? Most hozzáére lecsavartunk egy baraszkot, egészségetekre! Rövidet nem merek inni, mert 3.55-kor indulnom kell, hajnal 3.55-kor indulnom kell, jogat lehet tehát megcsinálni, úgyhogy maradok a borozásnál. Ez egy kellemes baraszkot. Arra az a hülye vicc volt, hogy két részek beszélget. Jössz vagy maradsz? Azt mondja a másik, ja, baraszk. Oda nem szólok semmit, jön a kiwi! Jön a számcím, ne szólj!

szépen kaptam nyesterházi tortát. Csak a nyes gyerekek. Kedves utca, engednek, hogy elvigyem ezt nyestergomba. Ad a vitos meg, van egy... Három részek kocsma előtt áll. Egyik sinkik egyet, a másik azt mondja, egészségedre. Azt mondja, a harmadik, hát tölts nekem is. De van egy sajásztalom is a részegségről. Egy. Na mindegy, szóval. A buli végén az volt a trendi, hogy vicceket meséltünk mikrofonban. Volt egy srác, aki mindig számolt, hogy hányat értett meg a viccekből. És akkor mit, hogy nem értett, azt nem számolta. 44-nél tartottunk, mondjuk a Tamás Balátom belebefögött a mikrofonba, és azt mondja, hogy csak, 45! Ezt is értette. Idióta. Na. Én ezt ennek, akinek Judy volt annak az énekhangja, és mennyi Sheffield halljátok, jön a dal, ez pedig persze a Szél című muzsika.

Alexandru Luna, că și eu n-am vestit după chiar nu kivik na po kontra, mi nam nenum to, to se pute tre zvani. Jó, de vagyok, hogy lehet most menni boltba. Tessék, mi ez a hibás, hogy elfogy a szesz, persze. Hogy is volt ez a bizonyos köszöntő? Adóristenkukaszpeny.hu-ba. Megáldalak, te sefőn. Sokasodjál és szaporodjál az emberek örömére, hogy ők is sokasodjanak és szaporodjanak az én dicsőségemre. Ki itt teszesz, mindörökké áldott leszesz. Én ennél egy egyszerűbbet írtam. Igyunk, hogy legyen, igyunk, mert nagyon magyar ember úgy szép a részek, cigány, ha taknyos, zsidó, ha görbe, egészségünkkel. Ami marad az harag. Az én kedvenc barátom, Bendőke, ő talán az egyik legszebbet. Ilyen névre szóló nekem. Isten is a jó bort szerette, Boris fiát maga mellé ültette. Boris fia örül, hogyha sorra kerül, levele. Tenéki, tenéki. Azt mondom, hogy még hangnemben is énekeltem egyszer.

ötlenek, mondom, ne zavaradjon bele. Három betű, nem ABC, üzlethelység, mi az bút. És a kéknek is van három betűs ellentét, az zöld. Nem is a zöld bútban megúszott hat betűvel. Na nyitjuk ki a szezámot, jó? Lejlek érkezik az Open Sesame-vel.

Balázsnak pedig írja, hogy itt neki nagyon jó kis komoly boltja van, mert non-stop nyitva van, ez nem áll meg a bolt, azt mondja, utca végén van, bolt hulla 24, zárás után önkiszolgáló, és hát betöröptek leginkább. Sose értettem, amikor azt mondja ki, hogy non-stop, hogy a bolt nem áll meg, hát nem mozgó boltról beszélünk, sose értettem. Vannak ezek az angolok. Boltul, boltosok angolul, nem tudom, majd megegyeznek. Mr. President, a folytatásban jön a 4 on the floor.

0: Nagyon elmér vagytok, kedves hallgatók, elemeiben. Amerikában vagyok a kidobó majmod, azt mondja, ne dobd már ki. Nem így írtam, nem akarom kimondani, hogy ne bassz már ki. Ja, kimondtam.
1: Szóval.
0: Egyébként, hozzám egyébként, hogy az Amerikában ugye, rusak alapos, táncoló majom nagyon nagy szimbólum. És gondolom, hogy tényleg gorillákat akartak betanítani kidobóknak régebben. Ennek van némi valóság alapja. Na. Itt most féle. Itt van itt. Japán táncos lányról van is szó. Csecse kincsünk, betekincsünk, ne tekincsünk, úgyis kincsünk. Persze oda mi kincsünk. Köszönjük szépen.

mondták, hogy ott van a japán gésa, lába között nagy a része, káposztára kessétele, ettől támad hasmenése. Köszönjük szépen, semmi jelentősége. Egyébként én a japán lányokat nagyon szeretem. Idősek is van, szépen tudnak öregedni, mint a Sting, nem? Tehát, hogy japán lányok helyesek. Ketten vagyunk, rajongoljuk én meg a Jáksó. Jobban adja ezt elő, viszont jobban rajongok. De maradunk a lányoknál. De gyönyörűséges ékszerüknél, a mellecskéknél, mert hogy jön az érotik, és a dal pedig Pretty Low My Tits. Mit is jelent ez? Hát a Frisze Buri ember szereti a kis melleimet. A tits az a cici. Amit néha pici. De nem a presszel pici. Na jó, befejeztem.

próbáltam kinyitni a második üvegból, tökéletes a sikerre sikerült első körbe. Van ilyen 4 pontos hiper szuper bornyitom, gyerekek, ez milyen szopás szenvedély. Ugye tudjuk, hogy az egész világ bornyitó, úgyhogy kicsit tököréztem vele, túl digitális nekem ez. Életettem aztán fakanállal, már kinn is volt a bor. Bola dugó. Kicsit váltottam. Mika vér után olasz rizling. Action. Egi. Pontjuk Szilárdjaira, Szilánkjaira. A nyári délutánt. Jön a Squeeze Heart. Megyünk fel egy kis farmer. Ez a Blue Chills.

Jencsikének is hiánypótlók, ennek szerint a műsor. Egyébként tényleg van egy, ott ugye megrendelésünk, szóval nap is bulit kellett csinálni. Kérdeztem a csámot, hogy tényleg meglepetés volt, azt mondja igen. Ez a buli egyébként 3 metrobó diparkamarában Budán. A Penét Budán, Pesten, minden, ez nem is ez a lényeg. Kérdeztem tőle, hogy tényleg meglepetés volt a buli, és mondja igen, és mondom, hogy meglepetés volt, azt mondja azért, hogy nekem egyébként februárban van, tehát ők úgy csinálják, a baráti körük mindig úgy csinálja, hogy akik akarnak lepni, nem akkor ünneplik, amikor szülnapjuk, hanem fél évvel később, tehát így, teljesen más időpontban, hogy meglepetés legyen, és tényleg az lett.

Vágyjegyeket ilyen szellemes, mi valami, és hogy úgy írja, hogy nekünk ez úgy van, a páros napon nejem névnapja van, páratlan napon a szülőnapja. Mindig legyen mit ünnepelni, nagyon jól csináljátok ezt.

Szép napot kívánok, én nekem a szí! Azt hittem, hogy már végre kígyót nyert szegény, de akkor nem. Én csak majdnem megfogtál ezzel, de igen, sok fel a fülhallgató figyelmem, hogy következő zenét kerestem, de igen. De úgy egyébként műsoron kívül nem igen hallgatok ilyen zenét. Ettől függetlenül jó a buli, így van, köszönjük szépen. Egyébben ezt most elfogadjuk egyébként, kedves Jancsike. Ez egész jó kis érvelés volt. Nem volt annyira nagyon vicces, inkább olyan kicsit szellemesebb. Csak gonoszkodok persze. Na most elhajózunk egy kicsit, jön a hélium, és ez egy kedvenc kis szemezőmről tőlük, ez a kis hajó. Marha jó, barom jó. Ez így lesz, jó egészségesekre!

Și tudok meg maradni, mert amíg nem csörög meg, hogy indulnom kell. Legyen nem ezt puszt egy óra ráhúzás, de azért megpróbálunk, ameddig lehet elhúzni. Ha ti is akarjátok, persze.

Egyébként a visszasérésről, hogy én is tudok néha belebakizom egy barátomat. Világileg amatőre vízmesélője. Nevezzük Robertnek. Na most Robert, próbált így vicceken keresztül csajozni, emlékszem, még egy buszon jártunk délelőttönként, és suliba jártunk, és akkor marad a vicc, hogy két bolond áll a busz meg állóba. Mire elmegyünk busztal vagy gyalog, amelyik előbb jön. Ezt a viccet nagy nehezen megegyezte Robert. Így mondta a lányoknak. Két bolond áll a busz megállóba. Mivel megyünk, amelyik előbb jön? Ki hagyta a közepét? Néztem, én nem rögök senki. Mindig fogalkozott utána, azt mondja, megjegyzem a vicceket, most már nem leszek egy idióta. Volt ez a másik hülye vicc, hogy édesapám csuklik a ló, adjál neki vizet, nem úgy, hanem össze. Na Robi, tudom. Odaállt a lányokat, és azt mondta a szájával, édesapám, döglik a ló. Kész. Innen is csókoltatjuk Robertet, aki még mindig nem gida. Orosz lélekről egy dal. Ez már kéne szépen az E-Type, egyenesen Svédországból. Igen, némi képzavarral.

hogy vidám lesz tőled a vasárnap, és egyből is kitönöm a vidám vasárnapra gondolok, én pedig egyből arra gondoltam. Atya úristen, Encsike mit ihatott, hogy engem összekever a névet Sándorral? Ez egy másik vidám vasárnap.

úgy tudok maradnom, pedig a Melinda nem hív, hogy el kell mennem vásárolni, mert akkor mennem kell. Megígértem. Úgyhogy ahogy ő véges, csörög az utolsó dal, akkor lesz, de lehet, hogy kicsit tovább lesz, mint 14 óra. Ő most is dolgozik. És mindig én meg a cipekedő eltárs. Köszönöm, hogy így marasztaltok, egyébként tündér magadak vagytok.

Egyébként tényleg rengeteg szexi poén volt régen. Veszem üdött egyébként az erotik nótáról még. Oda nagyon hülye víz, tudom, hogy nagyon bántó, de annyiszor elsütöttük. Oda mentél egy ilyen pici mellel rendelkező lányhoz, és mondtad neki, hogy szia, olyan viccet mondok, egyből leesik a melled. És ránézsz, jó, hogy passz meg, neked már mondtam. Nem szép dolog, utólag is elnézést. Ennek mondom egyébként, hogy végszabakban legalább annyira vagyok, mint Dostojevszki a Laszponyikovval. Most a végén meg fogunk bukni, mint Rottenbiller.

meg a ráadás elő, hogy egy kis Pinocchio Lupilót ezt mindenképpen szándékoztanak csak lejátszani. Mit mond a hóférk, amikor ráül a Pinocchio órára? Hazudj még, hazudj még. Én kérek elnézni. Nem ez a csokonogán Lapilú?

te is egy hordozó vagy a boltba. Hogy hívták a Don Quixote társát? Hát... Hú, várjál! Sancho Panzának hívták, kérlek szépen. Tabó Gábor úr, Sancho Panza? Kérlek a Sancho Panza. Mondjuk az egy kicsit durva volt. Gondolj bele egyébként, hogy a hölgyekkel ilyeneket játszottunk, na jó, de kamaszok voltunk azért ebben Zsosza, hogy voltak a diszkóban lassú táncok, oda ment egy nagyon csúnya lánc, azt mondta neki, hogy szabad? Fölállt, leültél a helyére, mondta neki, köszi. Azóta én ezt már meggyóntam ám. Na, gondolj, de van!

Hát ez ennyi volt sajnos. Hát így mennem kell. De innen folytatjuk, igen, nektek is köszönöm szépen a kedves szavakat, köszönöm szépen a rengeteg mindent. Sancho Panza elindul, sziasztok!

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
2: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
3: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.
4: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio. Ott a helyed. Super DJ.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenél.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Na, a technikai szünet után már itt is vagyok. Na, akkor mondtam, volt egy hétvégénk.

A Surci majdnem folyamán beagrádiózom, hogy beteg vagyok. Lehetséges. Csak úgy öccsével. Hello Gózsi, hello József, sziasztok, szép jó estét!

Isten áldása, Pádi Guglielme. Andrémus. Ha meg olvasok Webert, hát szoktam olvasni, de ezekem az úgy konkrétan nem megy annyira.

Ahogy szoktam, vasárnapokként tömény hands up, teljesen 9 óráig után trance. Ungaris melódi. Kértem Zoltán Erikát, és sajnos ezt nem fogom leadni. Szerelmes szíveket, az a pont így nem jön be.

A Weaver szangot a honlapon lehet szépen írogatni nekem, konkrétan most este 10-ig. Meg egy más helyeken is. De inkább most legyen a Super Radio-nak a Weaver-e.

Igen, Encsikő, még zenélek nektek egyet. Így mai nap végére. Puszantásokat is.

0: Spice.
1: Hello, Balázs, köszönöm szépen az ismerést. Igazából Surzi poém mondta, azt tudom, úgyhogy ezzel nem aggódom, akadok fent. Hello, Magyarcsa, sziasztok, it's my life. Hello, Rossi Dita, szia. Mondod a banzai, kinek kell majd? Jól el tudnom.

Because it's my life. Dr. Albán jöjjön most már el újból. Köszönjük rá, jóra jó magunk keresztül, Ivan Hezlon, beszélni, ha öntudok. Fáradt vagyok, akkor ilyenkor ez van.

www.radio.hu ott lehet olvasni a Weaver számunkat. Konkrétan ott neki örögöttünk most teljesen és a 10 óráig. Alias After Party van.

Ritka van súlyban valami, de azt most megteszem. Szia, Szandi vagyok Markazról. Ma volt kislányunk Jászmínnak a keresztülője. Köszönöm tesómnak és a sógoromnak, hogy ők lett a keresztülei. Most kocintáson köszönjük a szuperzenéket. Igazán nincs mit, Isten állásra legyen rá.

No, repeating into my main trap, doing hands up all. Itt az pedig Radio Keresztül, hangom a Lájbennel. www.radio.hu ott a Weaver számunkat lehet olvasgatni. Lefele azt nekem konkrétan rugatni.

alkalom este 10 óraig vagyok, jövő héten majd vasárnap leszek úgy szintén hallható. Majd jövő műszakon délutános. Azok túl kell élni.

Na hát akkor éget írunk, már a live-onk, ott erre van a live-onk, ott egy a szuper így rádión keresztül. Köszönöm szépen még egyszer, hogy engem hallgatotok hajnalba is, és most is. Mindenkinek nyugodtan a jó éjszakát kívánok. Legközelebb egy hét múlva, már csak itt az éterben. Ugyanúgy vasárnap este 8-tól 10-ig.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szünet.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyét? Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.

Régi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Rádió.
4: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on DJ, hit me with another track.
3: Kattanj ránk.

0: Superdigirádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Kattanj ránk!